Jól sikítok az ágyadban, de tudom, a színpad a fiúknak való. Otthon a négy fal között a helyem, a te mikrofonod jól áll a kezemben. Hívhatsz bébinek vagy babának, de én a kurvát preferálom.